a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. 35 milliós megtakarításra vágynak a magyar középkorúak. Ma is sok lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsi György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csak nem kétszerese a teljes élelmiszer- és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. A legkeresettebb bioáru kategória a bébi ételeké volt, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, majd a gyümölcsök és a zöldségek. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra, derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Old Ed Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ki keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes. Csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes. Valahonnan valami jött, üzenet a netről. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről.

bättre. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről. Az ufók csak jót mondanak,

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy,

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport révendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élőzene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója, Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Stabil a Tisza párt támogatottsága. A biztos szavazók körében 64%-on áll, a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát a hónap eleje óta a vállalkozások. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poyák Adrien. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egyenruhára költötte, amit végül nem használtak. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, többmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Közvádas ügyekben az országgyűlés mindig elfogadja az ügyészség indítványát és kiadja a képviselők mentelmi jogát, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a Parlament Mentelmi Bizottságának KDNP-s alelnöke. Hargitai János hangsúlyozta, ilyenkor nem mérlegelik a bűncselekmény súlyát. A legfőbb ügyészhelyettes tegnap Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte különböző ügyekben. A mentelmi bizottság hamarosan dönt, a végső szót pedig az országgyűlés mondja ki, tette hozzá Hargitai János. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7, illetve 8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Jól működik a vállalkozások nyugtaadatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Megnyílt a 48. World Skills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A vasárnapig tartó rendezvényen 68 ország és régió csaknem 1400 fiatal szakembere méri össze tudását 64 versenyszámban. Magyarországot 29 fiatal képviseli 25 versenyszámban. Xi Jinping kínai elnök a megnyitóra küldött üdvözlő levelében azt írta, a technológiai fejlődés és az ipari átalakulás felgyorsulása világszerte jelentős változásokat hoz a szakmai készségek területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Jó, jó, jó, jó, itt az

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elméletórán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, de nem. A harmónia az az, az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm az Old Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A Blues Tone No. 1 albumát hallhatják mai összeállításunkban, a zenekar névadója kőműves Stone András gitáros, és a 11 plusz 1 darabot tartalmazó album a Chicago Blues stílus hagyományait követi feldolgozásokkal. Vasicsek János énekel, kőműves András gitározik, Nemes Zoltán zongorán és hamandorganán játszik, Tomor Barnabás a basszusgitáros, Molnár Dániel dobol. Közeműködött a felvételeken Almási Attila, Kürtön, Weisz Gábor tenorszaxofonon, Kézdi Luca hegedűn, Little G. Will gitáron, és Földes László, azaz Hobó egy témát énekel. Csak a szerzemények címét mondom: Don't Burn Down the Bridge, Snatch It Back and Hold It, Cadillac Assembly Line, How Blue Can You Get, Cold Woman with Warm Heart, Born Under a Bad Sign, Whiskey, Beer and Wine, Végtelen reggel, Black Cat Bone, All Your Love, a Muddy Waters előtt tisztelgő Manish Boy, majd az Endless Day hangzik el.

coming always. Nothing. Nothing but the blues.

Everything, everything gonna be alright this morning. Yeah!

semmi más, semmi más embernek lenni. Kérdezze tőlem egy kisgyerek, ha meglövök, mi legyek? Politikus vagy celeb?

srác, amikor néger szeretne lenni. Mikor még kiskölyök voltam, 5 éves srác, a cirkusz érdekelt, nem a zene meg a színház. Felnőttem rég,

0: A mai Old Edge Jazzben a Bluestone No. 1 albumát hallhatták. Vasicsek János énekelt, a zenekar névadója kőműves Stone András volt a gitáros, Nemes Zoltán zongorán és hamondorgonán játszott, Tomor Barnabás basszusgitáron, Molnár Dániel pedig dobolt. Közreműködött Almási Attila kürtön, Weisz Gábor tenorszaxofonon, Kézdi Luca hegedűn, Lil G. Weevil gitáron és Földes László énekelt. Az elhangzott téma címek: Don't Burn Down the Bridge, Snatch It Back and Hold It, Cadillac Assembly Line, How Blue Can You Get, Cold Woman with Warm Hearts, Born Under a Bad Sign, Whiskey, Beer and Wine, Végtelen Reggel, Black Cat Bone, All Your Love, a Muddy Waters előtt tisztelgő Manish Boy, majd az Endless Day hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Feloldják a szankciókat, 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás érkezhet. Interaktív bűnügyi helyszínnel is várják az érdeklődőket a Metropolis Filmfesztiválon. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poják Adrien. A Magyarországgal szembeni jogállamisági szankciók feloldását javasolja az Európai Bizottság, mondván az ország orvosolta a korábban kifogásolt problémákat. Amennyiben a tanács is jóvá hagyja a döntést, Magyarország számára újra elérhetővé válik több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Ezzel a kizárt hazai egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürchtpált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője, Fürchtpál, az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürchtpál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Vetítésekkel, közönségtalálkozókkal, interaktív bűnügyi helyszínnel, rendőr és mentőkutyás bemutatókkal, valamint nyomozós társasjátékokkal is várja az érdeklődőket holnaptól vasárnapig a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A külföldi alkotások mellett hazai bűnügyi filmeket is bemutatnak. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő az országban, jelenleg 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 17 fokot mérnek. Holnap is hasonló időre készülhetünk. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
2: Ha valami tetőtől talpig engem bebizseregtet, akkor az a jazz és a blues. Muszáj a jazzhez felnőni, és a jazznek a tudás mellett emberileg is teljesnek lenni. Én csak a színpadon tudok a legjobban megnyílni érzelmileg. Teljes fényemben ott tudok mindig ragyogni. Az valami ilyen senki földje, ez egy semleges terület.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Van egy kolléganőm, akivel mi osztálytársak voltunk a Zeneakadémián, és nagyon érdekes, mert nem igazán zenéltünk együtt addig, amíg osztálytársak voltunk, viszont lényegében az egyetem lezárultával kerültünk szakmai és baráti kapcsolatba, és azóta is az elmúlt közel két évtizedben egyre jobban elmélyült mind a barátságunk, mind pedig a szakmai közös munkánk. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Harcsa Veronika. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy a barátsága az életemben van, és hogy a szakmaisága az életemben van.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Megmarad a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MVH-ban, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitalij Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárló központot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Cigány György szalont avat október 1-én a Zenevilágnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori munkatársára, az idén elhunyt Cigány Györgyre egy állandó kiállítás emlékeztet majd személyes relikviái segítségével. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió az Óbudai Társaskör nagy terméből sugározza az aznapi Muzsikáló délután című műsort. A nyilvános rádióadásra ingyenesen regisztráció alapján várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő. A híradást Fehérvári Petra készítette, és Szlotta Judit mondta el. A pontos idő 15 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacérkodni, annak révén, hogy a klarinét utána a szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte szívből jövő játék, és az hát a persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert, ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: I was a stranger in a city, out of town, where the people I knew

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az a tapasztalatom nem csak szülőként, hanem korábbról zenészként is, hogy a gyerekeket a ritmika nagyon-nagyon-nagyon megfogja. És hogyha a swing muzsikára gondolunk, az szerintem egy tuti választás. Akár Django Reinhardtnak a világa, akár a New Orleans-i jazz, akár egy jó kis Louis Armstrong, Ella Fitzgerald felvétel, szerintem ezek a ritmikus, hot jazz vagy swing korszakból származó jazz felvételek, ezek teli találatot jelenthetnek a gyerekeknél is, mert rögtön elkezdenek rá mozogni, rugózni, táncolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest Klasszikus Jazz Klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttércégénél. Az iráni elnök lát esélyt az Egyesült Államokkal vívott háború diplomáciai rendezésére. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Támogatja a Mi Hazánk a képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádas ügyekben. Torockai László, a párt parlamenti frakció vezetője emlékeztetett arra, hogy júliusban ő maga nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indítatásúnak nevezte az akciót, közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló szemét, Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi minisztert, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokkád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé, a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autóút déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat, holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok várható. 18:04.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Majd ezt követően válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Pecek Lakatos András, zenész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Szép napot, sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Egy kicsit kérdezhetlek a rádió névadójáról, illetve a ti kapcsolatotokról, hogy van-e valami olyan számodra kedves történet Szakcsi Lakatos Béláról, amit szívesen elmesélnél?
4: Hát Szakcsi Lakatos Béla az rengeteget hoz az életembe, ő miatta kezdtem el ezt az egész pályafutást. A Szakcsi Lakatos Bélával 12 évet játszottam együtt, nagyon nagy megtiszteltetés. Gyerekként kerültem be a zenekarába, és 12 évet játszhattam vele, Orbán Gyurikával, úgyhogy mi ott kerültünk igazán közel a jazz zenéhez, meg ez a magas szintű zenéhez, amit a Szakcsi Lakatos Béla képviselt. És a másik dolog, amit már előtte beszéltünk, hogy a hatos stúdió rádióban indult egy sorozat, és a Szakcsi Lakatos Robival, a fiával, mi voltunk az elsők, illetve ő volt az első, aki ezt az egész sorozatot elkezdte, és abban én részt vettem nagyon fiatalként, úgyhogy nagyon megtisztelő volt, hogy ott is játszhattam, meg hogy a Robi is elhívott játszani.
3: És Szakcsi Lakatos Bélával a közös játék az adott bármi olyasmit, amit mind a mai napig még fel tudsz használni akár egy-egy előadás során, valami olyan plusz, amit mondott neked, vagy csak egy jó beszélgetés során, ami esetleg hozzáadott a te egyéniségethez, emberileg vagy zenészileg?
4: Mai napig abból élek. Egy annyira nagy tudást adott nekünk, és annyira kinyitott az, hogy a jazz zene az mennyire egy tág fogalom, és hogy az improvizáció, a maga az, hogy a zenére hogy kell rátekinteni, az mai napig elkísér.
3: Neked mi volt az életedben az első meghatározó jazzzenei élmény?
4: Hát a nagyon-nagyon meghatározó, az 96-ban itt volt a Herbie Hancock New Standard All Stars nevezetű zenekar, ami nekem mai napig az egyik legkedvesebb zenekarom, és ugye ezeket a legnagyobb világsztárokat, akik tényleg ők a hőseim, élőben hallhattam, az számomra mai napig elkísér, és ez egy nagyon meghatározó élmény volt az a koncert.
3: És akkor már tudtad, hogy dobos lesz belőled?
4: Igen, akkor én már úgy éreztem, hogy nekem ez lesz a küldetésem. Én nem dobosként kezdtem, én 6 évig tanultam zongorázni, és édesapám Kanadából hazahozott egy nagyon gyönyörű szép ezüst dobfelszerelést, és az felállította a szobába, és nekem mindig a zongora gyakorlás után az volt a kikapcsolódásom, hogy beültem dobolni. És azt vették észre a szüleim, hogy egyre több időt töltök a dobnál, és ebből a hobbiból, ebből a játékosságból ilyen napi 2-3 óra hosszú gyakorlás lett, és akkor egyszer jött haza édesapám, és kérdezte anyukámat, hogy valaki van itt, hogy ki dobol, vagy ki ez a dobos. És akkor mondta, hogy hát a fiad. Ez innen nem hiszem el, és bejött apám, és el volt ámulva, hogy ez hogy történt. Ez a mindennapi ilyen próbálkozásokból ugye egy gyakorlássá vált.
3: Tehát igazából saját magad autodidakta módon kezdted el a dobolással?
4: Abszolút, igen. Imádtam a felvételeket hallgatni, és a szisztematikusan így nem tudatosan, de mégis volt benne egy ilyen, utána egy tudatosság, hogy fogják a mondjuk a dobverőt a dobos, akkor miért szól úgy az a tányér, akkor a pergőt, és egyre jobban elkezdtem ezekre figyelni, a tamokra, a kiosztásokra, és szép lassan ezt így magamtól elkezdtem gyakorolni. Igen.

0: egyfajta olyan zeneiség, ami mondjuk az ütőhangszerekhez kell, az adott kell, hogy legyen, szóval az egy Isten adta tehetség kell, hogy legyen, mert azt nagyon utólag tanulgatni, vagy pallérozni, azt, mint laikus, azt gondolom, hogy ezt azért nem lehet.
1: Hát az első kritérium, ha valaki zenész akar lenni, ugye, ha mondjuk egy szolfés tanár megnézi, hogy tehetséges vagy, akkor az első, hogy a ritmus érzék, hogy tapsol neked, és ha vissza tudod tapsolni, akkor már ugye ez egy kiinduló pont, hogy van ritmus érzéket, úgyhogy valaki zenészként akar funkcionálni, ha nincs ritmus érzéke, akkor az bármelyik hangszernél a legfontosabb a ritmus érzék.
0: Ezek után mi lett, amikor édesapád rájött, hogy hoppá, itt az én fiam játszik ilyen fantasztikusan a dobok mögött, akkor azt mondták ők is, hogy hát akkor nézzük meg, hogy legyen esetleg inkább ez az ő hangszere?
1: Igen, igen, elkezdtünk erről beszélni, és akkor, hát akkor mind a ketten ugye meghoztuk ezt a döntést, meg én is ugye már itt tudatosult bennem, hogy én nekem a dob lesz az én hangszerem, ott találtam meg magamat, és akkor beírattak dobot tanulni. Amikor már beírattak dobot tanulni, akkor már nem volt annyira nagy buli. Mert nekem mindig a dob ez egy ilyen, az volt a játszótér, hogy oda elmegyek játszani, jól érzem magam. És beírattak a Jávori Vilihez, tanultam, akkor a Nesztor Ivánnál, és a Naputcába az Új Balázs tanárúrtól, aki mai napig barátom, nekem az egyik legkedvesebb tanárom. És ez az embereknek nem mond sokat, de nekem rengeteget mond a Balázsnak a tanítása, meg mint barátként mai napig elkísér és segít sok mindenbe, úgyhogy elkezdtem dobot tanulni, igen, igen. Nem sokáig, de foglalkoztam vele így, hogy iskola szinten is.
0: Ekkor kik voltak azok a nagyok, akiket szívesen hallgattál, mondjuk akár lehet dobosokat is említeni, de lehet természetesen más hangszeres is?
1: Hát nekem, aki nagyon meghatározó volt, és mai napig imádom, az a Kis Gyere Trió, az nekem abba szerettem bele, és az egy olyan zenei világot mutatott nekem, annyira elvarázsolt, hogy nekem ilyen nagy szerelem volt, de utána Miles Davis, Herbie Hancock, Chicora, ezek a legnagyobb nevek.
0: Jöttek a nagyok, és akkor persze. Szépen azt te is vallod, hogy érdemes a jazzzel úgy foglalkozni, hogy azért most mondjuk így a nagy öregeket, vagy a legnagyobb klasszikusokat, érdemes a kiinduló ponttól azért meríteni, mert hogyha ők nincsenek meg, vagy ezekkel nincs tisztában az, aki a jazzzel szeret foglalkozni, akkor azért hiányzik egy olyan alapzat, amire nem tud aztán építeni.
1: Hiszek én is, igen, hiszek benne.
0: Szóval fontos a múltnak a nagyjait tanulmányozni.
1: Abban nem hiszek, hogy így egy embereknek először meg akarják mondani, hogy hát először ezt kell hallgatni, utána folyamatosan. Szerintem azt először meg kell engedni, aki ebbe a műfajba beleszeret, mondjuk nem biztos, hogy a bebop-tól kezdje, vagy kezdte, hanem lehet a jazzzenének más időszaka tetszik meg, hogy abban lubickoljon egy picit, és akkor utána az idő úgy is meghozza azt majd, hogy ő elkezd majd foglalkozni a jazznek a többi korszakával is. Abban nem hiszek, hogy rá kell erőltetni embereknek, hát, hogy most innen kezdődik, és ha nem onnan kezded, akkor igrumburgum, abban nem tudok hinni. Meg kell adni az embereknek azt, hogy ami tetszik nekik, avval foglalkozzanak, és akkor szép lassan majd eljutnak abba az irányba, hogy minden időszakkal elkezdenek foglalkozni.

0: Mondtad, hogy oktatás az nem volt annyira nagy buli, ahogy fogalmaztál, vagy hogy amikor már ilyen intézményes keretek között kellett a dobbal foglalkozni, de azért akkoriban már körbenéztél, hogy kikkel lehetne mondjuk egy közös formációt létrehozni?
1: Hát még abban nem gondolkoztam, én ebben nagyon hirtelen belecsöppentem, szóval egyik napig otthon dobolgattam, utána meg hála Istennek is nagyon köszönöm Szakcsilakatos Bélának, a Robinak, a Bécinek, az egész családnak, hogy gyakorlatilag ők engem felkaroltak. Uh-huh. Voltam a Bécinek a triójába, Robival játszottam, Bélával, utána Gadó Gáborra játszhattam 18 évesen, ez is egy nagyon megtisztelő dolog volt. Ott ő is a Long Jazz Klubba hallott meg, és én először az Olá Kálmán és Gadó Gábor Márványtermi koncertjén találkoztam először, ők dóba játszottak, és nagyon megtetszett a játék, ámultam is, bámultam, én nem ismertem, ő Franciaországban élt akkor, most nem tudom, most legyen két lak életet él, szerintem itthon is, meg Párizsban is él, és ő lejött a jazzklubba, már nem emlékszem, hogy kivel játszottam, elnézést kérek, oda jött a Balázs Zsózsi, és mondta, hogy a Gadó Gábor szeretne a telefonszámodat, és azt hittem, hogy hülyeskedik, mondom, hogy Józsi, hagyjál, mert nem elkezdi tényleg a Gábor. Szeretné, odaadtam, és akkor felhívott is már, másnap próbáltunk, és ezt a lemezt 2000-es évek elején rögzítettük, és két részletbe vettük föl, az egyik részét talán télen, a másik részét úgy hiszem nyáron, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy játszhattam vele, és egyből lemezfelvételre elhívott. Ott a Barca Horváth József bőgőzik, Gadó Gábor, ez a trió, és akkor még kiegészülnek fúvosokkal egy-két számba, igen.
0: De mi lehetett ennek a oka, és most nyilván nem jó, hogy ezt most pont tőled kérdezem, de hogy ilyen fiatalon már a legnagyobb nevek úgymond lecsaptak rád, és hát mondod, hogy lényegileg magadtól tanultad meg a szakmát, és aztán persze nyilván belejöttél a koncertezés közben is, meg lehetett a nagyoktól, de hát mondjuk ezek nem dobosok, szóval mondjuk a többi zenésztől, minden tisztelet természetesen az említett dobtanáraidé, de mi lehetett ez a plusz, ami téged végül is aztán ennyire vonzóvá tett a zenészek számára?
1: Hát azt tőlük kéne megkérdezni.
0: Hát tőlük kéne, most mindenkit meg kéne hívni egyesével.
1: Hogy mit láttak bennem. Én szerintem mindig sokat számít, hogy az új fiatal vérkeringés az kell a szakmába. Én szerintem akkor az hallhatták bennem, hogy én egy fiatal új erő vagyok, egy új gondolkodásmód, egy kicsit avantgárdabb, egy kicsit merészebb. Más gondolkodás, amit mondtam, hogy én nem úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a jazzzenének a bebop részével, inkább a modernebb hangvétellel kezdtem, Jack DeJohnette, akkor a Keith Jarrettnek a European Trio lemezeit hallgattam, úgyhogy lehet, hogy ez fogta meg őket, hogy én a zenének más részeiből indultam, és ez lehet, hogy izgalmasabbá tette a zenei játékuk, a zenei motivumokat, meg az együttjátékot.
0: Na, azért is nagyon érdekes, mert hogy még mindig szerintem egy bőven, hát sőt, szerintem a fiatalos erő az még mindig ugyanúgy mondható rád és a játékodra, de szerintem te már pont tapasztalod mondjuk a mostani 20 éves, 30-as eleje jazz generációnak, és hát játszol is velük, illetve hát játszottál már most hívjuk őket a legnagyobb tisztelettel a nagy öregekkel. Mi a különbség a nagy öregek és a mostani fiatalok között, mert te pont úgy középútról tudod ezt szemlélni, már azzal a tapasztalattal, amit a nagyoktól kaptál, viszont kiváló rálátással a jelenlegi fiataloknak a játékstílusára, a zenei hozzáállására. Hogy áll ez a fiatal generáció a jazzzel?
1: Azt tapasztalom, hogy akik tényleg ezt az életutat válasszák, azok teljesen szerelmesek ebben a műfajban, mert másképp ezt nem lehet csinálni. Nekük ugye, ha ezt szerencsének, vagy az adott kornak beköszönthető, ugye, hogy több lehetőségük van már több dologgal találkozni, ugye a technika vívmányai, a YouTube, mi egymás, ugye már rengeteg mindennel tudnak találkozni, felvételekkel, adott leírt szólókkal, szóval több az információ, és ezáltal szerintem nem is, hogy könnyebb nekik, hanem több dologgal tudnak találkozni, ami nekünk mondjuk nem volt adott. És szerintem ez jó dolog. És ezáltal szerintem ők már érettebbek. Szóval már koruk, fiatal koruk ellenére már szerintem sokkal érettebben tudnak játszani, mint az én korosztályom.

0: vannak olyan irányok, amire azt mondod, hogy hiába vagy amúgy is egy nyitott a mindenféle avantgárd meg modern játékra, de vannak olyan elágazásai most a jazznek, amit azt mondod, hogy ebben nem érzed annyira jól magad, vagy ebben nem mozogsz annyira otthonosan, és mégis mondjuk a mai fiatalok képviselik?
1: Hát én nem, sok dologban már nem mozgok otthonosan, ugye, hát ez teljesen normális, mert jönnek a fiatalok, ők is új behatással vannak, az adott kornak a zenéjét magukba szívják, ugye ez a hip-hop dobolás, akkor Chris Dave, a mai R&B dobolás, ami már én hozzám annyira nem áll közel, de nagyon tisztelettel hallgatom, de alapvetően nyitott vagyok, és mai napig próbálok úgy játszani, meg az adott zenéket magamba szívni, hogy az adott korszakkal tudjak tovább haladni.
0: Csak hogy mintha ez már egy picit eltávolodott volna a szószoros értelmében vett jazztől.
1: Hát a jazz az mindig szerintem ilyen nagyon befogadó műfaj volt, és a bármit befogadott, az magasabb szintét tudta tenni, meg jobbá. Most azt gondolom, hogy itt tartunk, hogy a jazz zene most a hip-hopot, a technót, bármit úgy magába
0: karolja fel,
1: és akkor valami más születik belőle.
0: Hogyha egy picit még visszautazunk oda, amikor elkezdtél már ezekkel a nagyokkal együtt zenélni, akkor lényegileg továbbra is magadat képezted? Tovább?
1: Igen. Szóval, hogy nem magamat, tehát én mindig hittem a nagyon sok gyakorlásban.
0: Hát így értve persze.
1: Igen, igen. Rengeteget gyakoroltam, és lényegében, hát akikkel játszottam, ugye ők folyamatosan formáltak, folyamatosan ugye mondták, hogy mire figyeljek oda, azért adtak ötleteket is, meg útmutatókat, és mai napig úgy gondolom, hogy a zenészek igazán egymástól tanulnak. Szóval a jazzzene az adott pillanatnak a zenéje. Azt nem hiszek abba, hogy igazán a jazzzenét, az improvizációt lehet tanítani, mert az az adott pillanatnak a zenéje. Az ember úgy lesz benne a legjobb, ha minél többet játszik, és ez gyakorolja, amit nem lehet gyakorolni lényegében.
0: Az az érdekes, hogy pont beszélgettem itt az előbb Szakcsi Juniorral, és ő is elmondta, hogy minden tisztelettel beszélt az oktatásról és az intézményes jazz oktatásról különösen, hogy ott tényleg mindent meg lehet tanulni, kivéve a lényeget.
1: Pontosan, igen, és ez a, szerintem ennek a műfajnak a nehézsége, vagy ez a legnehezebb benne, hogy azért egymásra kapcsolódni az egy nehéz dolog. Találkozunk a színpadon, és lényegében a másik partnerrel azért egyé kell válni, hogy te megérezd, hogy a gondolatait, és te úgy reflektál rá, hogy az egyet alkosson, de közben ne üssétek egymást, hogy ez egy alkotássá váljon, az nem egy egyszerű dolog. Ott mindent érzékszerveidet mentálisan a másikra annyira rá kell kapcsolódni, az nem egy egyszerű dolog.

0: Van valamilyen rituálészerű dolog, ami a koncertek előtt jellemző rád, vagy egy picit megpróbálsz akkor esetleg úgy elcsendesülni, vagy lényegileg bármikor föl tudnál menni a színpadra, és akármilyen állapotban, élethelyzetben le tudnád játszani?
1: Nekem az a rituálé, hogy akikkel játszok, a partnerekkel nagyon nagy bizodalom legyen, jó barátság, egy jó hangulat, hogy ne legyen stresszes. Uh-huh. Ennek a műfajnak az is nagyon fontos, hogy ne legyen benne stressz. Egy jó energiák, szeretet, béke, barátság vegye körbe, és akkor az úgyis le fog jönni a színpadról.
0: Jelenleg kik azok a zenésztársak, nem kell persze most mindenkit említeni, de mondjuk formációk, amiben megtalálható ez a szeretet, béke és barátság, és persze amiben te is dobolsz.
1: Hála Istennek, amiben játszok, mindegyikben megtalálható.
0: Gondoltam.
1: Hát ugye most már a Gyurinek a zenekarával, a Coltrane Legacy-val most már 10 évesek vagyunk, úgyhogy ott is a fiataloktól is rengeteget tanultam, mindig új dolgokkal, új erőkkel, új dolgokat tanulok tőlük. Hát a Gyurival ugye nagyon régi partnerek vagyunk, de őtőle is mai napig rengeteget tanulok. Akkor játszok az Olá Dezső Vibraton Quartetbe, Balázs Zsuzsi trióba is részt veszek, Jessica trió, Kál Norbert trióval is játszom, és még rengeteg formáció, ami nem mindig adott, de lehet, hogy csak egy koncertig, de lehet, hogy kialakulóban van Patay György Quintet, ővelük is folyamatosan játszok. Ezek a zenekarok mind olyan nagyszerű zenészek, akikkel megtiszteltetés játszani szeretek nagyon.
0: Volt ugye saját formációd is?
1: Mikor megnyertem, hát ez már nem most volt, de mikor megnyertem a Magyar Rádió dobversenyt, és ott nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt, meg ez nagyon nagy szerencsének tudom be, a Jack DeJohnette, ő volt a zsűri elnöke, és azt köztudott, hogy nekem az mekkora hősöm, meg mennyire bele voltam őrülve, és ő volt a zsűri elnöke, és ő neki dobolhattam is utána, meg a gálán ő zongorázott, és nagyon szenzációsan is zongorázik, és dobolhattam vele, az nekem az életem egyik vágya teljesülhetett, úgyhogy szegény nem nék hunyt el, Isten nyugosztalja. Most lett volna 83 éves, augusztusban volt a születésnapja, és nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy játszhattam vele, és az kapcsán volt egy lehetőség, hogy ott a hatos stúdióba Barca Horváth Józseffel és Szakcsi Robival trióba rögzítettünk egy lemezt. A stúdió felvételről, a stúdióban is, amik felvettünk számok, azok is voltak a lemezen, meg amik amik a versenyen voltak, arról is fel volt rakva a szám, úgyhogy ott készült egy lemezem, igen. Hát ez még a jövő, meg a jelen most már, hogy önmagamra is fókuszálják, meg hogy egy kicsit most már megmutassam a közönségnek, hogy az én zeném miről szól.

0: Ezt lehet egyáltalán így, vagy te tudod definiálni, hogy mi az, amit te úgy igazán megmutatnál magadból a közönség számára, hogy az milyen stílusú zene lenne?
1: Ezt így nem tudom most igazán ecsetelni, úgyis ha ebbe belekezdenék, akkor derülne ki, de inkább ez az avantgárd a vonal, ami hozzám közel áll, ez az Ornette Coleman zene, akkor egy kicsit a jazznek ez a szabadabb része, az, ami igazán hozzám közel áll.
0: És szerinted a jazznek továbbra is ez az útja, hogy nyitott marad egyéb stílusokra is, ahogy említettük, felkarol, nemesíti a többi zenei műfajt is, és szépen virágzik, és halad előre, vagy te hogyan ítéled meg, hogy hol tart most a jazz?
1: Hát, ez nehéz kérdés, hogy hol tart most a jazz. Ha, ugye én most Magyarországról tudok beszélni, nagyon sok helyen jártam, de mivel, hogy...
0: Persze fókuszáljunk a magyar viszonyokra.
1: Magyarországra fókuszálok. Rengeteg új zenész van, nagyon sok tehetség van, és nagyon jó sok zenész van. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak még több jazzklubra és olyan környezetre lenne szüksége, ahol a fiatalok, az én korosztályom is, meg bármilyen korosztály meg tudja mutatni jobban magát. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ennek most pici a piaca Magyarországon. Nagyon szűk a piaca, és ez miatt kicsit szorongnak szerintem a zenészek, hogy nincs több lehetőségük arra, hogy meg tudjanak mutatkozni.
0: Szerintem az megnehezítette a dolgokat a különböző digitális platformoknak ez a térnyerése, hogy ugye már mindenki mindent feltölthet, előadó, fellép. Szóval nehéz az értéknek valóban megmutatkozni. Beállni a sorba, az pedig hát kompromisszumokkal jár.
1: Igen. Hát ez ilyen kétoldalú dolog, ugye, hogy bárki felrakhat bármit, vagy ugye, aki ott sztár mondjuk, az Instagramon vagy YouTube-on, akkor lényegében így lesznek most már úgy mondva előadó művészek, akik befutottak, hogyha ott megvan az adott szám, hogy a nézettség, akkor az alapján te akkor már befutott zenész vagy, ugye régen meg úgy működött, hogyha eljöttek a koncertekre és vettek lemezt emberek, akkor meg az ember úgy volt ismert. Ez nagy változás. Nem tudom, hogy jó vagy rossz, változott a világ ezzel.
0: Haladni kell.
1: El kell fogadni. Nem mindennel értek egyet, de hát a világ változik, meg kell próbálni vele fölvenni a tempót, és belállni abba, hogy ahogy működik most ez az egész.
0: De például a Courtney Legacy-nek is nagyon jó az üzenete, olyan szempontból, hogy azért nem szabad, hogy elfelejtsük a nagyokat, és valahogy ez az érték megőrzésnek szerintem egy nagyon fontos tényezője.
1: Igen, meg szerintem a zenekarnak ez is a küldetése, ugye, hogy most ugye Coltrane 100 van, de mi már ezt már 10 éve zenekar, és szerintem a Gyurinak is ez volt az első gondolata, hogy meg egybe az egész zenekarnak, hogy nekünk ez egy küldetés, hogy ezt az időszakot, ezt ne felejtse senki, mert nekünk is nagyon fontos, meg hogy a jazznek ez a legkiemelkedőbb időszaka, ugye John Coltrane, Ed Early, stb., hogy őket nem szabad elfelejteni, úgy gondolom, mert ők azok a kövek, azok az alappillérkövek, amit leraktak, és erre mindig kell emlékezni, és ezt sose szabad elfeledni, hogy honnan indult ez az egész.

0: mit javasolnál, aki most dobütőt ragad, és azt mondja, hogy ő otthon elkezd gyakorolni, és szeretne jazzdobossá válni, akkor mire figyeljen oda a sok gyakorlás mellett? Tudom, hogy most ráadásul azért rosszak, és mert mondtad, hogy nem szeretett, ha megmondják valakinek, hogy milyen zenét hallgasson, de mondjuk, tehát kíváncsi vagyok, hogy így mit tanácsolnál egyáltalán a fiatal zenészeknek.
1: Higgyen önmagában, higgyen abban, amit érez, és szeretne közvetíteni, az abban higgyen. A többi az meg adott, és úgyis tudni fogja, hogy amit szeretne közvetíteni, az csak úgy működik, hogy rengeteg gyakorlás, zenehallgatás, tanárok, akik ebben tudják segíteni, de hogy higgyen abban, amit szeret, és ne adja fel.
0: Amiben te hittél, vagy akár önmagadban, ez végig töretlen maradt, vagy voltak azért olyan pillanatok, amikor ezt úgy próbára tette valami?
1: Hát nagyon próbára tette, de azt gondolom, hogy ha most a hithez hasonlítjuk, akkor valaki hívja, akkor vannak olyan mélypontok, mikor úgy érzi, hogy elveszte a hitét, de abból föláll, akkor még erősebb lesz. Úgyhogy én most erős vagyok a hitemben, remélem, hogy az is leszek. Ez a műfaj, ez tényleg, aki ezt csinálja, az tényleg egy akkora szerelem. Szóval, hogyha valaki ebben nem 100%-osan szerelmes, akkor ezt úgy is elbukik, és elfog ettől pártolni, aki meg ebbe beleszeret, az marad, és csinálja töretlenül.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és picit a pályádról, és a jazzről, és a jazz múltjáról, jelenéről, és reméljük szép jövőjéről is szó esett, úgyhogy öröm volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Pecek Lakatos András zenész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurellal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuózitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertje hallható. Közreműködik McCoy Tyner, Jimmy Garrison és Elvin Jones.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében John Coltrane születésének 100. évfordulója alkalmából a John Coltrane Quartet 1965-ös koncertjét hallották. Közreműködött McCoy Tyner, Jimmy Garrison és Elvin Jones. A felvétel a Seattle-i Penthouse-ban készült 1965. október 2-án.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Válogatást hallhatnak Sonny Rollins koncertjeiből. Közreműködik Russell Mellon, Jim Hall, Ornette Coleman, Roy Hargrove, Bob Crenshaw, Christian McBride, Kobe Watkins, Roy Haynes és Sammy Figueroa.
2: Ladies and gentlemen, would you please welcome a saxophone colossus, Sonny Rollins.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében. Válogatást hallhattak Sonny Rollins koncertjeiből. Közreműködött Russell Malone, Jim Hall, Ornette Coleman, Roy Hargrove, Bob Crenshaw, Christian McBride, Kobe Watkins, Roy Haynes és Sammy Figueroa. A felvételek New Yorkban, Sapporo-ban és Tokióban készültek 2010-ben.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

street.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.